abagole bano moyo mutukirivu akole ekyatulese ajja kukikola naffe nga tuwongedde okulaajana n'akaleekeleeke nyaffe Bikira Maria kabaka w'abatume atusabire.